0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: De mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, józan ékszolnak meg a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát, Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas is Like Mike, végre egy női név, Charlotte DeVitte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, rá ez azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez... Hát ezt most nagyon szeretjük tőle. Live It All, Lost Frequencies-től.

0: megtölteni a napot?
1: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul.

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantóma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajduska Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tudnánk tenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például sushi, FaceTime-mal a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpong asztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis, pénzkötegekkel törölgeti a könnyeit.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újra nekivág egy rangos versenynek a mincenti fodrász. Hetente 20 rolleres sérült kerül kórházba Szegeden. A ferencesek történetét mutatják be egy konferencián. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Nagypál Dóra, a vásárhelyi Eötvös József Technikum egykori diákja kiválósági díjat nyert a kínai Sánkhájban rendezett 48. WorldSkills világbajnokságon. Hajas László mesterfodrász és a Hódmezővásárhelyi Elegance Fodrász Szalon éveken keresztül készítette fel a megmérettetésre Nagypál Dórát, aki a világ legrangosabb szakmai versenyén az előkelő 5. helyezést érte el a fodrászok mezőnyében, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Hát maga a verseny 4 nap volt, minden nap 2 feladat volt kiállítva, az utolsó nap volt 1, egyébként 7 feladatunk volt így összesen. Úgy nézett ki egy napom, hogy reggel 8-ra bementem, és este 8-ig ott voltam általában. 5. helyen távoztam, meg egy kiválósági éremmel. Úgy lehetett megkapni, hogy alapjáraton 1000 pontot lehet szerezni a versenyen, és hogyha a 700 pontot eléred, akkor ez automatikusan megkapod ezt a érmet, és ez egyébként ezzel az jár, hogy a következő versenyre automatikusan te mehetsz újra versenyzőként.
2: Hetente mintegy 20 rolleres baleset sérültje kerül kórházba Szegeden, közölte Weitzner Roland, az STE igazságügyi orvostani intézetének megbízott igazgatója. A probléma súlyosságát egy látványos baleseti szimulációval mutatták be az Erzsébet-ligetben. A Szeged.hu azt írta, a megrendezett helyzet szerint 2 utaztak egy rolleren, majd autóval ütköztek. Az egyik szereplő a helyszínen meghalt, társát pedig súlyos sérülésekkel látták el a mentők. A bemutató természetesen nem valódi baleset volt, hanem egy 3 napos igazságügyi szakértői képzés záró programja. Weitzner Roland szerint országos szinten is szigorúbb szabályokra volna szükség. A középkori kolostorok mindennapjaitól a diktatúra éveiig mutatják be a ferencesek történetét egy 2 napos szegedi konferencián. Az október 12-én és 13-án rendezett tanácskozás Bálint Sándor néprajzkutató szellemi örökségét, valamint a szerzetes rend közösségi szerepét állítja a középpontba. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Árulkodó jelek megvan, hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a 3 feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantóma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refrén jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 17:30 előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudáspercek után. Erre gondoltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy úgynevezett gépi tanuló eljárással, így ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, házi orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Új alkotással bűvült a Picasso tárlat, Szegeden tanácskoztak a városok zöldebbé válásáról, 3 ütemben újítanák fel a makói bérpalotát. Sós Kata vagyok, hozom a részleteket. Újabb izgalmas műtárgya bűvült a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso című kiállítása. A tárlaton mostantól Bánszky Sándor szegedi szobrászművész által készített meghajló alakot ábrázoló szobor is látható. A most bemutatott bronzszobor Bánszky 1914-ben Franciaországban készült gipsz eredetiének azonos méretű bronzöntvénye. Az eredeti gipszszobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, erre csak jóval később a 21. században kerülhetett sor, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Nikolényi Gábor Viktor, a múzeum kommunikációs munkatársa.
2: Ez a műtárgy egy magángyűjtő nagylelkű felajánlásának köszönhetően került a Móra Ferenc Múzeum kiállításába. Ez a magángyűjtő maga is nagy rajongója a kubizmusnak, és ezért látogatott el a Drága Barátom Picasso című kiállításra, és amikor meglátta Bánszky Sándor már kiállításban szereplő műalkotásait, akkor támadt az az ötlet, hogy az ő gyűjteményét képező bronzöntvényt felajánlja a kultúrpalota részére, hogy ez is a kiállításban helyet kaphasson.
1: 26 uniós város képviselői tanácskoztak Szegeden arról, hogyan válhatnak a települések zöldebbé és ellenállóbbá a klímaváltozás hatásaival szemben. A kétnapos találkozón 40 szakember vett részt, közölte Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A résztvevők a 15 perces városokról, vagyis a fontos szolgáltatások könnyű elérhetőség, az anyagokat újrahasznosító városi gazdaságról, valamint a fogyasztásuknál több energiát termelő városrészekről egyeztettek. 3 ütemben újítaná fel Makó önkormányzata a város főterén álló bérpalotát, a csaknem 100 éves épület rekonstrukciójához 24 millió forintból már elkészült a részletes terv dokumentáció, mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester a képviselő testület ülésén. A délmagyar.hu azt írta, az első szakaszban a tetőszerkezet, a pincét és az épület gépészeti rendszerét hoznák rendbe. A munkák célzott állami támogatásból vagy banki finanszírozással valósítanák meg. A szükséges forrás azonban egyelőre nem áll rendelkezésre. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Márti, Taylor Swift.

Timi, hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretném.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyes zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Átfogóan megújulhat Szeged északi városrésze. Másfél év bujkálás után fogtak el egy körözött férfit. Az aradi vértanúk emberi oldalát mutatták be Kiskunmajsán. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Megjelent a tervezői közbeszerzés Szeged északi városrészének átfogó megújítására. A részben uniós forrásból készülő 1 milliárd 359 millió forintos program az északi városi kiserdőt és környezetét érinti. A Szeged365.hu cikke szerint a fejlesztési területet a József Attila sugárút, a Makkosházi és a Rókusi körút, valamint a Körtöltés utca, a Makkos erdősor és a Rózsa utca határolja. A tervek szerint megújulnának a zöld felületek, új fákat és cserjéket ültetnének, valamint közösségi kerteket alakítanának ki. Fejlesztenék a játszótereket, a pihenőhelyeket, továbbá a gyalogos és kerékpáros útvonalakat is. A mostani pályázaton a részletes tervek elkészítésére keresnek szakembert, a teljes projektet 2029 tavaszára fejeznék be. Csongrád-Csanád megyében is csatlakozhatunk a szombati kék túrázás napjához. Zákányszék és Zsombók között például szervezett túrán járhatjuk be az Alföldi kék túra egyik szakaszát, miközben a Homokhátság természeti értékeivel is megismerkedhetünk. A Magyar Természetjáró Szövetség immár 7. alkalommal rendezi meg az országos eseményt, amelyen idén 143 túracsoport indul útnak. Két körözött férfit fogtak el egy összehangolt rendőrségi akcióban Mindszenten. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai egyszerre több helyszínen hajtottak végre rajtaütést. Az elfogott emberek ellen korábban elfogató parancsot adtak ki, egyikük pedig már mintegy másfél éve bujkált a hatóságok elől. A rendőrök felderítő munkával találtak rá, majd mindkét férfit elfogták. Az aradi vértanúk emberi oldalát mutatta be Katona Csaba történész Kiskunmajsán. A Konecsni György helytörténeti gyűjteményben tartott előadáson a 13 tábornok és Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök életét idézte fel. A KVT média azt írta, a történész szerint a vértanúkat gyakran hibátlan hősökként ábrázolják, pedig erényeikkel és esendőségükkel együtt válhatnak valódi példaképekké. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió Egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió egy budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a Top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sok hagyjára elvitted a trófeát, a One Republic-kal közös dalszám.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: The limit.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újra nekivág egy rangos versenynek a mincenti fodrász. Hetente 20 rolleres sérült kerül kórházba Szegeden. A ferencesek történetét mutatják be egy konferencián. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Nagypál Dóra, a vásárhelyi Eötvös József Technikum egykori diákja kiválósági díjat nyert a kínai Sánkhájban rendezett 48. World Skills világbajnokságon. Hajas László mesterfodrász és a Hódmezővásárhelyi Elegance fodrászszalon éveken keresztül készítette fel a megmérettetésre Nagypál Dórát, aki a világ legrangosabb szakmai versenyén az előkelő 5. helyezést érte el a fodrászok mezőnyében, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Hát maga a verseny 4 nap volt, minden nap 2 feladat volt kiállítva, az utolsó nap volt 1, egyébként 7 feladatunk volt így összesen. Úgy nézett ki egy napom, hogy reggel 8-ra bementem, és este 8-ig ott voltam általában. 5. helyel távoztam, meg egy kiválósági éremmel. Úgy lehetett megkapni, hogy alapjáraton 1000 pontot lehet szerezni a versenyen, és hogyha a 700 pontot eléred, akkor ez automatikusan megkapod ezt a érmet, és ez egyébként ezzel az jár, hogy a következő versenyre automatikusan te mehetsz újra versenyzőként.
2: Hetente mintegy 20 rolleres baleset sérültje kerül kórházba Szegeden, közölte Weitzner Roland, az STE igazságügyi orvostani intézetének megbízott igazgatója. A probléma súlyosságát egy látványos baleseti szimulációval mutatták be az Erzsébet ligetben. A szeged.hu azt írta, a megrendezett helyzet szerint 2 utaztak egy rolleren, majd autóval ütköztek. Az egyik szereplő a helyszínen meghalt, társát pedig súlyos sérülésekkel látták el a mentők. A bemutató természetesen nem valódi baleset volt, hanem egy 3 napos igazságügyi szakértői képzés záró programja. Weitzner Roland szerint országos szinten is szigorúbb szabályokra volna szükség. A középkori kolostorok mindennapjaitól a diktatúra éveiig mutatják be a ferencesek történetét egy 2 napos szegedi konferencián. Az október 12-én és 13-án rendezett tanácskozás Bálint Sándor néprajzkutató szellemi örökségét, valamint a szerzetes rend közösségi szerepét állítja a középpontba. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hozom a Stadium X páros és Metzger Vikit, vagyis Walt Disney Radio Show rezidenseket, jó barátokat és egy közös dalt, Let You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi star DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díja jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Walt Disney Radio Show-ban. Ez a Let You Let Me Go.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német sztár DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük az 2020-ra datálható. A pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Új alkotással bűvült a Picasso tárlat, Szegeden tanácskoztak a városok zöldebbé válásáról, három ütemben újítanák fel a makói bérpalotát. Sós Kata vagyok, hozom a részleteket. Újabb izgalmas műtárgya bűvült a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso című kiállítása. A tárlaton mostantól Bánszky Sándor szegedi szobrászművész által készített meghajló alakot ábrázoló szobor is látható. A most bemutatott bronzszobor Bánszky 1914-ben Franciaországban készült gipsz eredetiének azonos méretű bronzöntvénye. Az eredeti gipszszobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, erre csak jóval később a 21. században kerülhetett sor. Mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Nikolényi Gábor Viktor, a múzeum kommunikációs munkatársa.
2: Ez a műtárgy egy magángyűjtő nagylelkű felajánlásának köszönhetően került a Móra Ferenc Múzeum kiállításába. Ez a magángyűjtő maga is nagy rajongója a kubizmusnak, és ezért látogatott el a Drága Barátom Picasso című kiállításra, és amikor meglátta Bánszky Sándor már kiállításban szereplő műalkotásait, akkor támadt az az ötlet, hogy az ő gyűjteményét képező bronzöntvényt felajánlja a kultúrpalota részére, hogy ez is a kiállításban helyet kaphasson.
1: 26 uniós város képviselői tanácskoztak Szegeden arról, hogyan válhatnak a települések zöldebbé és ellenállóbbá a klímaváltozás hatásaival szemben. A kétnapos találkozón 40 szakember vett részt, közölte Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A résztvevők a 15 perces városokról, vagyis a fontos szolgáltatások könnyű elérhetőség, az anyagokat újrahasznosító városi gazdaságról, valamint a fogyasztásuknál több energiát termelő városrészekről egyeztettek. Három ütemben újítaná fel Makó önkormányzata a város főterén álló bérpalotát, a csaknem 100 éves épület rekonstrukciójához 24 millió forintból már elkészült a részletes terv dokumentáció, mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester a képviselő testület ülésén. A délmagyar.hu azt írta, az első szakaszban a tetőszerkezete, a pincét és az épület gépészeti rendszerét hoznák rendbe. A munkát célzott állami támogatásból vagy banki finanszírozással valósítanák meg. A szükséges forrás azonban egyelőre nem áll rendelkezésre. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk? Hát a csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben! Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal!
5: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
4: Mondtam.
5: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
4: Fresh Body sosem pipázik.
5: Akkor veszünk mi is egyet?
4: Ugye, tehát még egyet?
5: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
6: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon. Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Most

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kapcsolni, lassan indulunk.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
4: Átfogóan megújulhat Szeged északi városrésze. Másfél év bujkálás után fogtak el egy körözött férfit. Az aradi vértanúk emberi oldalát mutatták be Kiskunmajsán. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Megjelent a tervezői közbeszerzés Szeged északi városrészének átfogó megújítására. A részben uniós forrásból készülő 1 milliárd 359 millió forintos program az északi városi kiserdőt és környezetét érinti. A Szeged 365.hu cikke szerint a fejlesztési területet a József Attila sugárút, a Makkosházi és a Rókusi körút, valamint a Körtöltés utca, a Makkos erdősor és a Rózsa utca határolja. A tervek szerint megújulnának a zöld felületek, új fákat és cserjéket ültetnének, valamint közösségi kerteket alakítanának ki. Fejlesztenék a játszótereket, a pihenőhelyeket, továbbá a gyalogos és kerékpáros útvonalakat is. A mostani pályázaton a részletes tervek elkészítésére keresnek szakembert. A teljes projektet 2029 tavaszára fejeznék be. Csongrád-Csanád megyében is csatlakozhatunk a szombati kék túrázás napjához. Zákányszék és Zsombók között például szervezett túrán járhatjuk be az alföldi kék túra egyik szakaszát, miközben a homokhátság természeti értékeivel is megismerkedhetünk. A Magyar Természetjáró Szövetség immár 7. alkalommal rendezi meg az országos eseményt, amelyen idén 143 túracsoport indul útnak. Két körözött férfit fogtak el egy összehangolt rendőrségi akcióban Mindszenten. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai egyszerre több helyszínen hajtottak végre rajtaütést. Az elfogott emberek ellen korábban elfogató parancsot adtak ki, egyikük pedig már mint egy másfél éve bujkált a hatóságok elől. A rendőrök felderítő munkával találtak rá, majd mindkét férfit elfogták. Az aradi vértanúk emberi oldalát mutatta be Katona Csaba történész Kiskunmajsán. A Konecsni György helytörténeti gyűjteményben tartott előadáson a 13 tábornok és Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök életét idézte fel. A KVT média azt írta, a történész szerint a vértanúkat gyakran hibátlan hősökként ábrázolják, pedig erényeikkel és esendőségükkel együtt válhatnak valódi példaképek ki. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A rádió Jó egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: De mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál.
7: Szerintem
6: nem úgy
7: csak betöltött a szoftver.
6: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy természetes evolúciós folyamat?
7: Hát az van, hogy hófogykos voltál, szóval nem vagy az.
6: Hát akkor nézd meg a videót,
8: amit megjött az agya, vagy mi?
6: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
7: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és a korság már van.
8: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
6: Ez szerintem
8: megkomolyodott.
7: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
6: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
8: 2013.
6: Nekem 2009-ben született a Benny, nekem 4 éves volt.
7: De tudtál róla?
6: Ez egy jó kérdés.
7: Sokat voltál a továbbás?
6: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem sielek már
7: egy
6: úgy.
7: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
6: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
7: Én így születtem, hogy...
6: Hogy fosos vagy.
7: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kolcak kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
6: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Form 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért nem, veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősöd.
8: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
7: Szerintem több a tapasztalatod, az, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
6: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
8: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
6: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
8: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
6: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
7: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
6: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánként.
7: Sima leugrasztó.
6: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
7: már. Most már nézek, én ezt leizzadok. De hogy amúgy igen, azt írják, hogy a bunda első nóta vagy egy kicsit óvatosak.
6: Na, akkor rohadjon meg, aki írta ottal van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
8: És egyre több minden veszteni valód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
6: De hogy a gyerek miatt lesz erretteg, ő sem. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
7: De és hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
6: Igen. Na, igen.
8: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor akkor...
6: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
7: Igen. Ez meg a csiamag.
6: Igen.
7: Ez a kettő ugyanazt okozza.
6: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
7: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
6: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
7: Ezt már megbeszéltük.
6: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
7: Viszem magammal a flabéloszomat, ilyen, hogy én is érezzem a élek.
6: Igen.
7: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
6: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fölöltönöd, hanem olyanok, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
7: Az hamis biztonságérzet, úgy hívják.
8: Mert meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
6: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
8: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen
6: megvolt, az élmény
8: megvan, és 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünkhöz száguldozunk.
7: Sokan írják, hogy mióta a gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta a gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szürreális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
6: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
7: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
6: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
8: Tessék.
7: De aztán meghúzom neki.
6: Aztán
8: meggondolja, aztán megy.
6: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
7: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
6: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy
7: hát
6: olyan helyzetekbe kerültél.
7: Aha. Nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blahalújáró hajna 4 órakor. Tehát, hogy összen azok...
8: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszemben jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
6: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
8: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már másként látod az egész dolgot.
6: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Majorka, kamikáze csúszda. És írja valaki, erőjtött eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, fia, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki a haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. Nagy, és ott áll a gyereke 16 és egy győzköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre akarsz bizonyítani, már tudod,
7: hogy vannak
6: már...
7: a pitvarjaim.
6: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
7: De utána leslagozták a csúszdát.
6: Igen, utána lezárták. Kölyális az ITS kivonult Spanyolország, mint azt mondták. Itt végén bezárták a csúszdaparkot. Egy hétre teljes fertőtlenítés volt.
7: Azóta csak csokicsőnek hívják.
6: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybe költött

0: nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor megérdemlem az életet.
1: Mi történt, igen.
0: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy ezt jövő héten.
1: Ugye, igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni, úgyhogy 13 évet repültem.
0: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
1: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondod, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
2: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
0: Mondok egy durvát.
2: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
1: Más a félelem
2: érzet. De más a félelem érzet, igen. Más,
0: mi van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunkhoz egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, hogy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
1: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
0: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mi ez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked,
1: tökre megváltoztatja a dolgot,
0: igen. Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
1: ez fontos.
0: Ezt már lehet, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
1: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, farmászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
0: Péter például azt hiszi magáról, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja. Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lába, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
2: Nem egy erős.
0: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
1: de nem
0: bírt volna ki.
1: És súlytalan, nagyon jó.
0: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem teheted
1: meg. Nem vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszdától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejre, meg is fázhatok.
2: Szép kifogás.
1: Jó, de szép. De szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
0: Szóval a csúszdáról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírt azt az érkezési pillanatot.
1: De itt is nagyon jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 éve ezelőtt semmitől nem féltem. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e, vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kisrepülővel helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kisrepülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az van, hogy megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Újra nekivág egy rangos versenynek a mincenti fodrász. Hetente 20 rolleres sérült kerül kórházba Szegeden. A ferencesek történetét mutatják be egy konferencián. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Nagypál Dóra, a vásárhelyi Eötvös József Technikum egykori diákja kiválósági díjat nyert a kínai Sánkhájban rendezett 48. WorldSkills világbajnokságon. Hajas László mesterfodrász és a hódmezővásárhelyi Elegance fodrászszalon éveken keresztül készítette fel a megmérettetésre Nagypál Dórát, aki a világ legrangosabb szakmai versenyén az előkelő 5. helyezést érte el a fodrászok mezőnyében, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek.
2: Hát maga a verseny 4 nap volt, minden nap 2 feladat volt kiállítva, az utolsó nap volt 1, egyébként 7 feladatunk volt így összesen. Úgy nézett ki egy napom, hogy reggel 8-ra bementem, és este 8-ig ott voltam általában. 5. helyel távoztam, meg egy kiválósági éremmel. Úgy lehetett megkapni, hogy alapjáraton 1000 pontot lehet szerezni a versenyen, és hogyha a 700 pontot eléred, akkor ez automatikusan megkapod ezt a érmet, és ez egyébként ezzel az jár, hogy a következő versenyre automatikusan te mehetsz újra versenyzőként.
1: Hetente mintegy 20 rolleres baleset sérültje kerül kórházba Szegeden, közölte Weitzner Roland, az STE igazságügyi orvostani intézetének megbízott igazgatója. A probléma súlyosságát egy látványos baleseti szimulációval mutatták be az Erzsébet ligetben. A Szeged.hu azt írta, a megrendezett helyzet szerint 2 utaztak egy rolleren, majd autóval ütköztek. Az egyik szereplő a helyszínen meghalt, társát pedig súlyos sérülésekkel látták el a mentők. A bemutató természetesen nem valódi baleset volt, hanem egy 3 napos igazságügyi szakértői képzés záró programja. Weitzner Roland szerint országos szinten is szigorúbb szabályokra volna szükség. A középkori kolostorok mindennapjaitól a diktatúra éveiig mutatják be a ferencesek történetét egy 2 napos szegedi konferencián. Az október 12-én és 13-án rendezett tanácskozás Bálint Sándor néprajzkutató szellemi örökségét, valamint a szerzetes rend közösségi szerepét állítja a középpontba. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: holnap pedig más sorsás. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5-15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez ennyi, az elvárásunk van. Igen,
1: majd
0: ez az
1: nem fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
1: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen.
2: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk, ha élőben megnyered, hát, úgy nehéz, nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, ugye, nem adjál már egy kicsit kölcsön.
2: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
2: Itt ezt nem fogok tudni titokba.
0: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akarja műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenkit.
1: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Mami.
2: Igen.
1: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
2: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
1: De nem csak,
2: a jó
1: ez nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
2: mind
1: jó
2: hazudott
1: történt.
2: Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
2: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
2: amit egyet, én... Mondj egyet, aminekit tudtuk volna közösen örülni.
1: Szerencse fia vagyok, hallod.
0: Na.
1: Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az emberek irigyek?
1: Én általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint ha a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magára, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
2: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
2: Hol élsz? Csak menj haza.
0: Oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
1: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
2: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
1: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
1: Elszoktam, hidd el.
2: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
1: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
2: de most ne hozz be, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
1: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok, általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalod? Egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk valami mögé, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk?
1: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
1: Igen.
2: De hol élsz?
0: Te hol élsz, Juli?
1: Mosolyognak egymással.
0: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
1: És nem értem, tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és így hogy megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni.
1: Te,
0: vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
2: Valami érdekel, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne. De elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek-mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész. Okay. És most nyilván nem szórakozol, erre elmész, hát azért a mékeserv sokszor, de Budapest is, nem?
2: De
0: tehát, mi az útvonalat? Hova mész?
1: Mert gyere velem, felszállunk itt a 8-asra.
0: Leszállunk a Ferencnek, ott már nagyokat ott nevetünk. Igen. És imádnám, ha ez lenne. Onnan hova mész tovább?
1: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig.
1: Ott nagyon sok ember. Ott
0: megveszed a 3 grammot. Igen, a dílerető. Hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz ív.
1: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
2: Valaki osztogatja körbe a szert.
0: Van egy ilyen mikroklimát, a karázsvásárot csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok. De itt így ventiláltok. Én ezt szeretem.
1: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
1: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-lel valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akiket megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azt hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így a szavára nem fogad senki visszamosolyogni.
2: Nem mi van?
0: Gyere, vagy. Szia.
2: Hello, na, Balázs!
0: Ne, nekem ő ilyen itt vagyok.
2: Ja,
0: jó, Matisztől.
2: Matisztől mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
1: Nem fog.
0: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világ nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
1: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. A másik autóba.
0: Jó, elég. Tudom, Szefford. De jó, Juli. De te egy másik univerzum vagy.
2: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon...
1: Veled
0: nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye megkerén, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz a zümzüm.
1: Zümzüm.
2: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefford fordulja, hallod, ez teljes. És a rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
1: Nem szólok át, meg nem dudálok át.
0: Csak átmosolyogsz.
1: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-ost a CV-t, tessék, mama, hajts el.
1: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
1: Nem volt pénz rivrot is.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt te adom. Uh-huh. Tehát, hogyha ha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az az szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát ezért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
1: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta.
2: Van, biztos,
0: mennyit keresett rajta, mennyit lopott, miért sikerült neki, és nekem nem.
1: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az Oti jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk. És egy gigamons reprodukció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkál át egy technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól,
2: mert arra nem megy el.
0: Erre kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
2: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk. De ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok. Ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalúzia téren rá, hát a kocsiból. Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benne egy jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
1: Gyere a univerzum.
0: Mi van? Menjünk már tekerlé rá. Igen, nem kicsit. Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
1: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy. De adom. Szóval,
1: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz színatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
1: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én jól el vagyok a
3: semmiben.
0: De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor igen, megint elmész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, nem tesz szalonni ki, megint tűzfalra néz, $100 kellett volna többet rádozni, nem érdekel, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égen, te semmi bajom nincs. Gyűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
4: Közép, van ilyen is.
0: Húha!
4: Ez az ország.
0: Jó,
2: gyerünk, Laci.
0: Gyerünk, Laci. Ez az ország. Igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
5: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok,
3: tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó irányba kell le. Meg kell, gyerekek, ezek ez mondom, hogy valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
3: Nem érdekel a kesergő, mert már a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolyog a 8 buszsofőr, mert rámosolygok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyog.
0: Tökre adom. Jó, Csefi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ebben legyen az alkalmazás. Hát rajta. Még körben még sokáig tudod szorogatni. Nem, miért kikep az a csávot.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
12: This is the world.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió egyen. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Új alkotással bűvült a Picasso tárlat, Szegeden tanácskoztak a városok zöldebbé válásáról, három ütemben újítanák fel a makói bérpalotát. Sós Kata vagyok, hozom a részleteket. Újabb izgalmas műtárgya bűvült a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso című kiállítása. A tárlaton mostantól Bánszky Sándor szegedi szobrászművész által készített meghajló alakot ábrázoló szobor is látható. A most bemutatott bronzszobor Bánszky 1914-ben Franciaországban készült gipsz eredetiének azonos méretű bronzöntvénye. Az eredeti gipszszobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, erre csak jóval később a 21. században kerülhetett sor, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Nikolényi Gábor Viktor, a múzeum kommunikációs munkatársa.
4: Ez a műtárgy egy magángyűjtő nagylelkű felajánlásának köszönhetően került a Móra Ferenc Múzeum kiállításába. Ez a magángyűjtő maga is nagy rajongója a kubizmusnak, és ezért látogatott el a Drága Barátom Picasso című kiállításra, és amikor meglátta Bánszky Sándor már kiállításban szereplő műalkotásait, akkor támadt az az ötlet, hogy az ő gyűjteményét képező bronzöntvényt felajánlja a kultúrpalota részére, hogy ez is a kiállításban helyet kaphasson.
3: 26 uniós város képviselői tanácskoztak Szegeden arról, hogyan válhatnak a települések zöldebbé és ellenállóbbá a klímaváltozás hatásaival szemben. A kétnapos találkozón 40 szakember vett részt, közölte Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A résztvevők a 15 perces városokról, vagyis a fontos szolgáltatások könnyű elérhetőségi, az anyagokat újrahasznosító városi gazdaságról, valamint a fogyasztásuknál több energiát termelő városrészekről egyeztettek. Három ütemben újítaná fel Makó önkormányzata a város főterén álló bérpalotát, a csaknem 100 éves épület rekonstrukciójához 24 millió forintból már elkészült a részletes terv dokumentáció, mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester a képviselő testület ülésén. A délmagyar.hu azt írta, az első szakaszban a tetőszerkezetet, a pincét és az épület gépészeti rendszerét hoznák rendbe. A munkák célzott állami támogatásból vagy banki finanszírozással valósítanák meg. A szükséges forrás azonban egyelőre nem áll rendelkezésre. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
5: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
6: Na, hát ez korrekt.
7: Férfi.
5: Korrekt. Ez férfi.
6: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
5: Tök igaza van.
6: Azt mondtam, hogy kimossuk.
5: Tök igaza van.
7: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
6: Hát cipelje a francot.
7: 2 tang, azt meg lehet fordítani. Ezt...
5: Szerintem ez ugyanaz a 2 tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
7: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
5: a csapat, akivel mész?
7: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
5: És akkor beraksz mindent.
7: Meg
5: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
7: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle ilyen orszi-porszit, tehát mint a názának lenne egy nagykövete.
5: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszere ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
6: Hát kiegyenlítettük egymást.
5: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
7: Igen?
5: Végig is értáltam az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
6: Ja.
5: A következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
7: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival.
5: Egy kicsit
7: áttörés, Józsi. Még nincs jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
5: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
6: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szápóló
5: van. Egyébként ez így van. Tehát, hogy ez is benne van, néha ebből rosszul jársz, de hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
7: plusz
5: nézni.
7: Plusz tipikusan, hogy valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
5: Igen, csak simán meg vagy.
7: Tehát megugrod.
5: Igen.
7: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
6: Igen, és az összes többit megvagy. És milyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
7: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint az a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
6: Bennünket ez nem zavar.
7: Ja, bocsánat, igen, elnézést kérek.
6: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
5: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyű és a pótjáték.
6: Félek, inkább a ruha.
5: És a ruha?
6: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
5: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy ilyenek vagyunk?
6: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
7: Mi az mi?
5: Hát mi férfiak?
7: Yeah.
6: Mi tudod?
7: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
6: Inaktív karakterek, de
7: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal pontos, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
5: vagy a meleg motorosokra.
7: Igen.
5: Nem, arra, hogy ez valahogy egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
7: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
5: Ha olyan kedved
7: ne legyen. Igen.
5: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cuccai hazaírja Gábor.
7: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
6: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ah. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz
5: ahol milyen cuki.
6: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
7: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már őt.
6: Hulken?
7: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és ha mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gulós bőrönd. Minden irányba van lila is, nekem
5: meg
7: arra
5: tudtok színe. Három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
7: Hát egy
5: kétágú,
7: egy
5: háromágú,
7: egy 1800 wattos,
5: egy 2500 wattos, egy betontörő. Igen, irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
7: tested mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
5: Az
7: ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy lejlózatyorra.
5: Másnak az egy bevásárló szatyor.
7: Figyelj, valaki a készagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, azt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
5: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
6: Egy fürdőruha is kész.
7: Hát a másik nap alatt megfordult.
5: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyóssal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
7: Egy morzsa porszívóval?
5: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
7: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
5: Igen, elviszi az utcokat.
7: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
5: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
7: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.
6: De repcsin nem.
7: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor focival megyünk, akkor nem.
5: De annak van macskahordozója, annak van macskatápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
6: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
7: amit... Almot nem viszünk magunkat, csak macskát.
6: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
5: Nem, nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
7: Jó, az könnyű, nuncsakú.
6: Igen.
7: Az mindig van nálam.
5: Igen.
7: Akár ütött, igen.
5: Figyelj, most lehetünk Madridba repjegyet 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
6: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
5: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 00:30 azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
6: Védekezés?
5: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
7: Puffogtatjátok a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
5: Igen. Hogy, arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
6: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
7: Ez Zsül is megcsinálja, nem? Zsül?
5: Igen.
7: Szoktál vinni magad a kávéfőzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
5: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő, mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
6: Soha egyszer föl nem kelsz.
5: de a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
7: Elmond, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázsnak, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipők aludik ott, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
5: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne
7: vannak. Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
5: Simán.
7: Akkor miről beszélünk?
5: Ja, simán.
6: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
5: Fölöltözni? Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
7: Egy lecsőr összetolgom neked a rezsómon.
5: A maradékból még egy hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipó.

0: úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban, nekem lett egy utazós bőrönd, mert utálok már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
0: Be, és akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs,
1: vagyok. Nem pakolva.
0: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolg, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
1: van. Minden ott van. Lehet, igen. Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Nagyon sokan írják, nagyon sokan írják. Domestoszt pakolanyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod?
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt jó, nagyon jó, át kell takarítani.
0: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
0: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
1: akkor viszünk mosógépet, igen, igen, igen.
0: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy elvegyek ki mosógépet.
1: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez, ez is megtörtént, igen.
0: De mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek. De,
0: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyeljetek. Ausztria 2 nap 2 éjszaka. Ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
0: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt van, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplet
2: mitől
1: garnitúrát,
2: félsz, de tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon
0: csupi szálláson. Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
0: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
2: durvák.
0: Na jó, durvák.
2: De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
0: Nem,
1: nagyon
0: de volt időszak, amikor elgondolgattál egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
0: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézfertőtlenítő?
0: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a Ripper fivérek módjára. Ő betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor igen, megérkezünk. Az is milyen, mennyire
0: Péter,
1: szorong. Mennyire szorong, te jó Isten.
0: Péter azzal kezdve, hogy belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ah, tudjátok ezt a külső
1: az
0: házat.
1: Elején.
0: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
3: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
3: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
4: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
5: Átfogóan megújulhat Szeged északi városrésze. Másfél év bujkálás után fogtak el egy körözött férfit. Az aradi vértanúk emberi oldalát mutatták be Kiskunmajsán. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Megjelent a tervezői közbeszerzés Szeged északi városrészének átfogó megújítására. A részben uniós forrásból készülő 1 milliárd 359 millió forintos program az északi városi kiserdőt és környezetét érinti. A Szeged 365.hu cikke szerint a fejlesztési területet a József Attila sugárút, a Makkosházi és a Rókusi körút, valamint a Körtöltés utca, a Makkos erdősor és a Rózsa utca határolja. A tervek szerint megújulnának a zöld felületek, új fákat és cserjéket ültetnének, valamint közösségi kerteket alakítanának ki. Fejlesztenék a játszótereket, a pihenőhelyeket, továbbá a gyalogos és kerékpáros útvonalakat is. A mostani pályázaton a részletes tervek elkészítésére keresnek szakembert. A teljes projektet 2029 tavaszára fejeznék be. Csongrád-Csanád megyében is csatlakozhatunk a szombati kék túrázás napjához. Zákányszék és Zsombók között például szervezett túrán járhatjuk be az Alföldi kék túra egyik szakaszát, miközben a homokhátság természeti értékeivel is megismerkedhetünk. A Magyar Természetjáró Szövetség immár 7. alkalommal rendezi meg az országos eseményt, amelyen idén 143 túracsoport indul útnak. Két körözött férfit fogtak el egy összehangolt rendőrségi akcióban Mindszenten. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai egyszerre több helyszínen hajtottak végre rajtaütést. Az elfogott emberek ellen korábban elfogató parancsot adtak ki, egyikük pedig már mint egy másfél éve bujkált a hatóságok elől. A rendőrök felderítő munkával találtak rá, majd mindkét férfit elfogták. Az aradi vértanúk emberi oldalát mutatta be Katona Csaba történész Kiskunmajsán. A Konecsnyi György helytörténeti gyűjteményben tartott előadáson a 13 tábornok és Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök életét idézte fel. A KVT média azt írta, a történész szerint a vértanúkat gyakran hibátlan hősökként ábrázolják, pedig erényeikkel és esendőségükkel együtt válhatnak valódi példaképekké. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Dél-délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A reggeli délelőtti 6-12 fokról délutára 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Vezessenek óvatosan a hétvégén, vigyázzanak magukra, és ha megtehetik, akkor használják pihenésre is az időt. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
1: Iskolába viszik
0: a kis fikatúrok, ott ülnek még a hátsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
2: hát engem
0: hogy
2: van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
2: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
0: Tehát szerinted már nincs jól a magyar.
2: Nem mondok jókat, szerintem nem
1: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog.
0: Igen.
1: Itt lett még nem 7 óra dolgozik,
0: miatt nem gyanakodnak.
1: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
1: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
1: Igen.
0: Itt az ősz, lenyomták
1: ősz
0: a szeptember.
1: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
2: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
1: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
2: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó. A Lackó legenerált számokat
2: fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki, itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a külsébe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
1: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is.
1: Jó.
0: Mit éreztek?
1: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
1: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
2: Jó, egyetedig húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet? Senki nem veszi fel. Jó, egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
2: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Jó, Lajos, telegettünk. Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
1: De most miért a karosszéri alakatost, azt elvesztettük?
0: Nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
1: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben igen. Kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad, nyugdíjas.
4: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
1: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
0: Köszönjük, csáó,
1: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
1: És jól van.
0: Nagyon jó.
1: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már reflexod a Tibi a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na, ahogy felhívhatnánk arra a rakamozi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
0: Igen?
5: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa fül vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata.
0: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
1: megyek. Megeződhetünk, Kata.
5: Na, ez nyugodtan.
1: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Avalon!
1: Nyaralgatunk!
0: Wellnessezgetünk, wellnessezgetünk.
5: Nem, dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
2: Igen,
5: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy hál' Istennek ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
1: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel.
1: Én csak azt keresem.
0: Minket csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
1: jó, de az
5: van.
1: Egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
5: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
1: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszánkörmöket épít.
1: Ferinél
5: szem. Fodrásznál voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
0: vagy. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk, akkor köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Könnyen nyugodtan a vouchert jövünk.
0: Ha tudsz intézni a szárad a menedzsmentjére.
5: Jó, akkor hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
0: Gyerekek.
1: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
2: Very good magyar.
0: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt.
0: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter. Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban. De...
0: Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: A telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
0: Már munkában? Hát, szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda.
0: Melinda, hol értünk el, merre vagy az országban?
5: Dunalmás.
0: Na, aztán meg nem.
2: Hallom a forgalmat volna. A háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom? Mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó. De úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Hogyne, igen.
0: Szóval, jó, akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
2: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
1: 5. kávé után.
0: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó, kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nevetett kettőt.
2: Én eddig Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
6: Igen.
2: Jó reggelt
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
6: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kaptunk. Merre fogsz
2: fellépni mostanában, Ádám? Igen, kis Ádám, Ádám jól mondtad.
0: De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
6: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, mert hol értünk el, merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
2: Nem álltok, nincs egy kis mellszobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi RT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
6: Pontosan, pontosan.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
0: Igen.
1: Lenne valami jó, jó buli, de...
2: Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izélye katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre, van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
6: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
6: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
1: Kevés a fizú.
2: Zsibad a balkarod.
0: Igen, szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
6: Hát, elmegy. Aha. Elmegy, nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üdögélsz.
0: Igen.
6: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
6: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, igen, október eleje. Nem? Igen.
2: Hát az
0: jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Nem, egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van vele, Gyula? Ki?
2: De mi az, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett? Jó? Ivett.
1: De szerettem. Ivett, nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk abban. Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
7: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
2: Nem akarja.
7: Próbálja.
2: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
8: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOLMOVE abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a slágerlista. Ez

Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab, Ina,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai slágermegy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker, a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenekar kíséri. Na, ő mondta, hogy ezután a dal után jött arra rá, hogy a jövőben is énekel.

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
1: Még nagyobb változatosságot akar.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
11: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
2: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. A 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek

vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50.

a Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20.

Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: 6. Ray Dalton és a Blood Running. Tizenötödik, Martin Garrix-től a Butterflies.
1: 1 Top 50, a 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Want, ez korábban is ismert volt energikus dance slágereiről, úgyhogy ez a dal még így ősszel is képes visszahozni a nyári bulik hangulatát. Szóval, hölgyeim és uraim, nincs melankólia, jó hangulat van, ez a Rádió 1, és ez egy új kedvenc, a hatodik helyen.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Hírek röviden, kellemes hétvégét kívánok, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Hetente mintegy 20 rolleres baleset sérültje kerül kórházba Szegeden. A probléma súlyosságát egy látványos baleseti szimulációval mutatták be az Erzsébet ligetben. A középkori kolostorok mindennapjaitól a diktatúra éveiig mutatják be a ferencesek történetét egy kétnapos szegedi konferencián. Az október 12-én és 13-án rendezett tanácskozás Bálint Sándor néprajzkutató szellemi örökségét, valamint a szerzetesrend közösségi szerepét állítja a középpontba. Újabb izgalmas műtárgya bővült a Móra Ferenc Múzeum Drága barátom Picasso című kiállítása. A tárlaton mostantól Bánszky Sándor szegedi szobrászművész által készített meghajló alakot ábrázoló szobor is látható. Hűvösebb, felhősebb időben lehet részünk a hétvégén, 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
0: Rádió 1!
10: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely szép szombatot mindenkinek, a mikrofonnál már Molnár Balázs, az igazi mai slágerekkel folytatjuk tovább a hétvégét, csak épp ez a szombat második fele. Ennyi a különbség, egyébként semmi más. Kemred, Feel Alive, és ezzel kívánok mindenkinek parád és láblógatást a folytatáshoz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A top 500-ra még lehet szavazni, mert egy rádió egy top 500. Bizony ott van már a láthatárom, ráadásul egész közel. És ezen a hétvégén például még biztos, hogy lehet szavazni. SMS-ben vagy Viberen 70-es körzet 5-87-9-87-9 vagy top 500@radio1.hu. Az elmúlt 20 év legnagyobb kedvenceit szeretnék ebben a listában tudni. A Rádió 1 hallgatók jó voltából Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine, pedig most ezzel folytatjuk tovább a délutánt itt a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, itt az idő és itt a lehetőség. Még ezen a hétvégén jöhetnek a voksok, miért is ne? Akár több is, hogyha valakinek van több ötlete, vagy még eszébe jutott valami, mert hogy mondjuk nem küldte még el, akkor lehet, mert hogy keressük az elmúlt 20 év legnagyobb Rádió 1-es kedvenceit. Erről fog majd szólni a Rádió 1 Top 500, amit majd rövidesen indítunk, addig viszont még bizony kellenek a voksok. 70-es körzet 5-87-9-87-9, ide lehet nekünk küldeni a különböző tippeket egy üzenetbe, akár többet is, hogyha belefér. Top500@radio1.hu, ott meg aztán végképp ki lehet teljesedni minden tekintetben. Mi pedig most folytatjuk tovább a délutánt, természetesen az igazi mai slágerekkel, most például Hypaton és Norma J.

0: Ó, ez csak igazi mai sláger, megy egy óra, már eltelt a szombatból, és jön mindjárt a következő etap. Velem Molnár Balázzsal is az igazi mai slágerekkel. Kemredet hozom mindjárt, és a Feel Alive-val lesz majd teljes a következő óra. Kiváló nyitány lesz ez majd. SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 587-987-9. Jó hétvégét mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázzsal. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

Ez a Szegedi Rádió 1. Minden reggel fél óránként friss helyi hírekkel. Hallgassa a Rádió 1-et. Hírek, programok, igazi mai slágerek. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A 3-7-es válogatott szünetet követően ma délután 5-kor a Mezőkövesd Zsóri FC otthonában lép újra pályára a Szeged Csanád Grosics Akadémia a másodosztályú labdarúgó bajnokságon. A szegedi együttes számára nem ígérkezik könnyűnek a találkozó, hiszen a két csapat eddig 12 egymás elleni MB2-es mérkőzéséből 7-et a Matyóföldiek nyertek meg, ráadásul az előző idényben is oda-vissza alul maradt a tiszaparti gárda. A jelenleg 12 ponttal a tabella 7. helyén álló Mezőkövesd kispadját a nyáron Máté Péter vette át, csapata pedig eddig 4 győzelmet és 3 vereséget számlál a szezonban. A szegediek vezető edzője Lackó Zsolt szerint a hosszú kényszer pihenőt rendkívül hasznosan töltötte a keret. A Tiszakicsk elleni 4-1-re megnyert edzőmeccsen sokat léptek előre támadásban, miközben a későn érkező játékosok is felvették a ritmust. A szakvezető bizakodó a hétvégi fellépés elő, de kiemelte, hogy a győzelem megszerzéséhez nagyon egységes csapatjátékra és fegyelmezett

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, zöldítési és telephely megújítási munkálatok zajlanak a Szegedi Vízmű ZRT Rókusi telephelyén. Az elmúlt években tapasztalt szélsőséges időjárás és a hosszantartó asszályok sajnálatos módon a terület faállományát sem kímélték, ezért a baleset veszélyessé vált kiszáradt fák eltávolítását megkezdték a szakemberek. A kivágás során keletkező faanyagot és a gajakat a társaság nem szállítja el hulladékként, hanem a helyszínen azonnal faaprítékká dolgozzák fel őket. Ez a természetes apríték a későbbi zöld felület fejlesztések és növénytelepítések során talajtakaró mulcsként használható fel, majd a talaj védelmére. A kezdeményezés rendkívül hasznos a városi zöld felületek számára, hiszen hatékonyan támogatja a frissen elültetett növények fejlődését. A fenntarthatósági és körforgásos elvnek köszönhetően a Rókusi telephelyen elpusztult fák így nem elszállítandó hulladékként végzik, hanem a helyben kialakuló új zöld felület részeként születnek újra. Nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Sziasztó, Iva, Max és Mario! Ez pedig most a hétvége folytatása a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már is a program tippekkel folytatjuk tovább. A Queen budapesti koncertje, amely 40 évvel ezelőtt történt, és ebből készült egy film, a belvárosi moziban ma délután látható. A Marica grófnőt ma a Nagy Színház tűzte műsorára, a Kulcskeresőket, ez egy örkény, groteszk dráma, a Kis Színház. A szegedi öreg rockerek bulija pedig az IH rendezvényközpontban lesz ma. Müller Péter, Siamy and the Gas, a Városi Rock Club fantasztikus programja lesz ez majd zeneileg. A Kövér Béla Bábszínház nagy termében pedig ma délután a Róka szemű látható. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, így én búcsúzom, de holnap újra jövök. A viszont hallásra Molnár Balázs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új pallóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon.

Igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mert a három DJ legenda

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: hasonni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára. Elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit, ez a Heal Me.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Loi, Golden Summer! Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert hogy ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye egy német Z-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puente ezzel közösen készítette el a Golden Summert.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puente.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
8: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
9: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzletei utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

0: 1079 882 és 911 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Micsoda hang, Sam Smith, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több 500-as listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzá, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Ez a igen.
0: Ez egyébként olyan jó, igen, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünkben minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát az egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem mondod. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!
1: Szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, hello?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem, először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, de nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson, mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje, azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye, amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: Az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1-e, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékából. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia.
1: Hello, szia.
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizzie elküldte a top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb sláger listáját, top 500 kukacradio1.hu, vagy a forró drót 0620-311-111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. A Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon-nagyon megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexa és a New Religion, a Faithless-tek közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexa elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy, tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rex a társat keres még mindig, New Religion, ezt meghozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
4: Ahol!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, kellemes hétvégét kívánok. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Két körözött férfit fogtak el egy összehangolt rendőrségi akcióban Mindszenten. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai egyszerre több helyszínen hajtottak végre rajtaütést. Megjelent a tervezői közbeszerzés Szeged északi város részének átfogó megújítására. A részben uniós forrásból készülő 1 milliárd 359 millió forintos program az északi városi kiserdőt és környezetét érinti. 26 uniós város képviselői tanácskoztak Szegeden arról, hogyan válhatnak a települések zöldebbé és ellenállóbbá a klímaváltozás hatásaival szemben. A kétnapos találkozón 40 szakember vett részt. Hűvösebb, felhősebb időben lehet részünk a hétvégén, 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismerti, 5 órakor toppa majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixtel, majd élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így fogalmazott, borfesztiválon, és kávéznak éppen egy fedett teraszon, miközben csepereg az eső. Ez nagyon romantikusan hangzik, úgyhogy a kávézáshoz egy sztár vendéget is hozok nektek, lányok. Sabrina Carpentert, ő szolgálja fel az espresszót, aztán érkezik majd nem sokára Cookie, a francia Muki, Before Party Show-val 7 órakor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: voksot kapunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és az előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rain falls! Majdnem. Arra gondolsz?

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 9 perccel járunk 5 óra előtt. Gyors pillantás még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, te mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok siker továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát most például pihenni fogok, mert jön Kuki, a francia Muki, aki 2 órán át mixel majd, bizony. Aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-től pedig World is My Radio Show. Továbbra is jöhetnek a Top 500 voksok e-mailben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio Show.
9: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: FM. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgasson

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Hírek röviden, kellemes hétvégét kívánok, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Hetente mintegy 20 rolleres baleset sérültje kerül kórházba Szegeden. A probléma súlyosságát egy látványos baleseti szimulációval mutatták be az Erzsébet-ligetben. A középkori kolostorok mindennapjaitól a diktatúra éveiig mutatják be a ferencesek történetét egy kétnapos szegedi konferencián. Az október 12-én és 13-án rendezett tanácskozás Bálint Sándor néprajzkutató szellemi örökségét, valamint a szerzetes rend közösségi szerepét állítja a középpontba. Újabb izgalmas műtárgya bővült a Móra Ferenc Múzeum Drága barátom Picasso című kiállítása. A tárlaton mostantól Bánszky Sándor szegedi szobrászművész által készített meghajló alakot ábrázoló szobor is látható. Hűvösebb, felhősebb időben lehet részünk a hétvégén, 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül bulizunk, egy nagyon citálágyó egy ilyen, tudjatok nagyon jól. Minden nap 17 órától mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ, Alex Kenji, Bambalé, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper szórakozást, italágyó egy ilyen, hangerő maximálisan, hadd szóljon!

Provence Solanox Fiuk, és a szám címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy hát nézem az időárást, jön az eső itt Magyarországon, már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a földön. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjátok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain, óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen!

hogy egy úriember, aki tessék kapaszkodni, hatodszor lett az number one DJ a világon. Bizony, hatszor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellettek Kid Cudi. Egy picikén noszalgazunk, érkezik Memories, ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz? Ha? És

Rádió 1-e csak igazi, ma is Slager megy. Ő volt Üzsel és Shine. Üzsel itt voltam Magyarországon, sőt Budapesten szeptember végén. Olyan bulit csináltál elok, fiúk, én ott voltam tőle 2-3 méterre diszkos pult mellett.

0: Ez itt a legjobb, hogy jó sok igazi, ma is legyen egy Purple Disco Machine volt hallható, és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, lennök fiúk, egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi, ma is legyeneket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is sem mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
1: Mi vagyunk a Diszkosik.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
3: Hírek röviden, kellemes hétvégét kívánok, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Két körözött férfit fogtak el egy összehangolt rendőrségi akcióban Mindszenten. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai egyszerre több helyszínen hajtottak végre rajtaütést. Megjelent a tervezői közbeszerzés Szeged északi város részének átfogó megújítására. A részben uniós forrásból készülő 1 milliárd 359 millió forintos program az északi városi kiserdőt és környezetét érinti. 26 uniós város képviselői tanácskoztak Szegeden arról, hogyan válhatnak a települések zöldebbé és ellenállóbbá a klímaváltozás hatásaival szemben. A kétnapos találkozón 40 szakember vett részt. Hűvösebb, felhősebb időben lehet részünk a hétvégén, 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

reggelit aranyoljen, sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának, fiúk. Nem én, Ed Sheeranra van szó, és a szám címe Azizam. De ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült. És ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy. Igen, Funk Joy. Azizam, Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, 19 óraig mixelek nektek az igazi más slágereket. Még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió Egyen.

Hát igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával. Ugye ez volt a szám címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Ah, Medusa, de szeretjük. Hát akik jönnek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jön a Offenbach, Overdrive, 19 óraig.

0: sokan remixelek tovább az igazi ma is legeleket, és jön Emperor of the Sun, Blond is elég üt, Walking on a Dream, maradatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy. Lady.

szám címe Working on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szetet, és tanultunk belőle. Komolyat, saj, nagyon komoly. Allé, lelökjük, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Working on a Dream itt a Rádió 1-en.

ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is legyen, megy 19 óraig, Before Party Show, 19 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, jó? Oké, mindent tudok rólunk, érkezik most a legújabb dalunk, Kanel elegütt, igen, azaz Cookie és Kanel, Cookie én, Kanel jó barát nekem, és azt hiszem címe Fire, sokan kérdezik ki a zenekesnő, elmondom Alexia, ennyi, jó, mindent tudok, jön akkor a kis... produkciók, igen, Fire az eszem címe, és ha esetleg teszik ezt a zene nektek, akkor mikor itt van a kívánságműsor a Rádió Egyen, nyugodtan lehet kérni ezt a dalt, jó? Nekünk jól esne. Allé, jön akkor Cookie Kanel együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
2: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzletei utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonaló. Halló, halló!
2: Kaku király vagyok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Most már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem.
2: Még.
1: Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz. Hát minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát nem, ahol vagyok plene. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Fiatal az ember barátaival. Egy fiú buli lesz, aztán hátra a végén lányoknál is.
1: Kívánom neked! Egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megmeditálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki
1: jöjjön,
2: akkor adják, padd meg neki. Lányok, de csak lányok nagy.
1: Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálilis számot. Ha már számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indárom, de most mentem X-ben nemrég, és érzem, hogy a regálilibe jön neked.
2: Meg persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden single lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is, reggel is.
1: Köszi, ciao, érkezik Regen Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok! Regen Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor, 20 óra íglányok, fiúk. Kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért. Lehetséges, hogy ki van kogosítva. Mindjárt kiderül. Halló, halló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van. Hallom a hangod, hogy jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Na, jó
1: kedvem van,
2: minden
1: oké. Na jó, van oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Na, hát kér... jó, de nem úgy kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja,
1: das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Jóasz Gergely,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Kívánság műsor, 20 óra ég, mindjárt vége, de van még egy telefonaló. Halló, halló?
3: Szia, Miki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
2: Na, először, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Minden szupi.
2: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
3: A legújabb blondi számot szeretnék küldeni.
2: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
3: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltött a 42. születésnapját, Orsinak.
2: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál ennyien, most már fiatalok maradunk 80 évesig. Ez a minimum.
3: Így van, a
2: 40
3: az új
2: 30. Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
3: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
2: Köszönöm, ciao, szia.
3: Szia.
2: Érkezik elő újabb blond is nálunk tényleg, és Isten is még egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő blond is, és ezen címe Lovers on the Dance Floor. Blond is, itt vagy velem?
4: Hi, this is Blondish, and you're listening to Cookie.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána Juhász Geri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Ugye, tehát még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
8: Ő most is a Rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
9: A 87.9 Rádió 1-en.
8: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
9: A Rádió 1-en.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Ez a Rádió 1.

0: 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco! Disco! Disco! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkósít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, és a játszoknál velem DJ Juniorral.
5: Ladies and gentlemen, my damon and herman, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó, a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
4: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és uraim, Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, Budapesti, a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmárfürdőn.
5: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus popról, kúde pörög a nyelvem. Együttes a Tanulmai Impala lemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskó Morian, gimnáziumi osztálytársam, Velő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi Radio Show.

0: Gigi és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon, és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican, ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma, Adrien színőle, diszkosít a rádió egyen, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, velem DJ Juniorral, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mannagum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kóbászok vannak, és nagyon be fogok lakmározni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelsőbb között ott leszek már. Alig várom, hogy a Mannagum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána, hogy föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még annó a Mannagum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dalal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AIOU. DJ Junior van a diszkosítben.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorra, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kim van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kim van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik DJ Juniorban a Disco Shitben.

0: itt a vége, fussám, élő hölgyek és urak, a diszkocsi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy ma este korán fogok játszani a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és aztán megyek Balatonmáriafürdőre, hogy 2026-ban utoljára szórakoztassam ott az egybegyűlteket, a Personal Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilát váltom majd a helyszínen. Én Bárány Attila voltam, további jó szórakozás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a Hambai Pizsi kukat, hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, jófajta kis house zenékkel, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remix-el YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzétek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest, Made in Italy Party, Rosalia, Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remix-elve intunk mindenkinek pár, természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk, szavaztok!

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: játszói mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, igen, igen, Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Lovingham-szal, ami Lost in a Dream, Teoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok, szombat éjszaka, úgyhogy pörögjünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Birdman Radio Show-ban.

0: Sóban a rádió egyen a Loving Arms lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Jugel. Azt hittem, hogy lecsapszol rá, hogy Kuki.
0: Grammy-t a Kukinak?
1: Igen, igen, igen. Hát Jugel is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink. Úgyhogy Jugellel megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a rádió egyen, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Külön kiadásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: listáját. A világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Leave It All itt a Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: szombat este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyig tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió 1-en, ahol a legfontosabb Come to Life,

0: Eris, még 2026 nyár végén ez volt a Satisfy. A Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. New Week a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetije 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi, módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en, gyertek!

0: neked mára ez a kilépő zenét, hová mész innen?
1: Innen kérek szépen Bátaszékre megyek, úgyhogy nagyon várom.
0: Engedünk is, jó bulit kívánunk neked. Nyugik után 11-től a lemezjátszóknál Antónia, úgyhogy maradjatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió Egyesek! Édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerinek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió Egyesek.

0: Chris Lake és az Ease My Mind a fantasztikus Odmob remixben szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a mostanté?
1: Maradunk ebben a morcos stílusban. Egy saját verziót készítettem el Robin Schulz dalából, úgyhogy ezzel is megyünk tovább. Érkezik a Better Times.

Show.

0: Ma este Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it. Hová tovább utána?
1: Képzeld, a Geri, én egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel, napsütésessel.
2: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót.
1: Hát mi van a kakaóval? Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
2: Jó, van, Ancikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóim.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

World is Mine radio show starts now. Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az Edge

Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show szombat este a Guest Mixünkben, a lemezjátszói mögött egészen éjjel egyig. Olessia. Running solo, no pay. Having nightmares where everything faded black. I tell my girl, hold up, I'll be right back. Steady smoking,

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A Word is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choosing Texas, hát az ott nagyon-nagyon megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.